sén a vég angsat a csapra rakmam is. Csarantam egy csidra, ma várja dóharé. Krötvág a házam, karan utcva nolvanam. Mi militám sem csak rihé maházsa. Visfak szporantam, mandra ha látoram harér. Fialója tá, kumpul is angsat a focsa. Tvár júrum, ma patja dadára lirajá. Nák hajrja tá, hin garudó maházsa.